En orte. Nitten. En ni. Nitti. Ni null. Femtitre. Femtre. Trettini. Treni. Tjuesju. Tosiv. En. Tallet en.